0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beteg elégedettségi platform lesz, már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 9-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Új magasból mentő járművek érkeztek a katasztrófa védelemhez. Már lehet jelentkezni a közigazgatási ösztöndíj programba. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 8 új, modern, magasból mentő gépjárművet adtak át csütörtökön az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén. A 42 méteres Iveco járművekkel hatékonyabbá és biztonságosabbá válnak majd a beavatkozások, nem csak a tűzeseteknél, de a viharkároknál, épületkároknál is. A járművek beszerzése egy 3,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatás részeként valósult meg. A magasból mentő gépjárművek közül az egyik a pécsi hivatásos tűzoltóparancsnokságon áll majd készenlétben. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. 4 városban, Pécsett, Debrecenben, Egerben és Kecskeméten rendezik meg a Design 7 program sorozatot, ami október 8-ától 18-áig tart. Az országos program sorozat célja az, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. A Design Pécs idén a Vazareli évhez is kapcsolódik, és Pécsett több mint 50 eseményt kínál az érdeklődőknek. Várostörténeti nyomozójátékot indított a Csorba Győző könyvtár. A Látható Láthatatlanok címet viselő program az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült. A résztvevők Pécs belvárosának utcáit bejárva fedezhetik fel a helyi események emlékeit és történeteit, miközben egy online kérdéssor vezeti őket az egyes állomásokra. A játék körülbelül másfél-két órát vesz igénybe, és a PTE közgazdaságtudományi karától a tetjéig vezet az út. A részletekről a könyvtár weboldalán lehet tájékozódni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtöki tájékoztatása alapján több városban is elérte az egészségtelen szintet a levegő minősége. A jó hír az, hogy Baranyai település nincs közöttük. Ellenben Pécsett a mért értékek alapján kifogásolt a levegő minőség. A szakemberek hozzátették, a következő napokban megélénkül a szél, így a légmozgásnak köszönhetően a levegő minősége is várhatóan javulni fog. Szigorítják a parkolási szabályokat Magyarszéken. A település önkormányzata a közösségi oldalán jelezte, a Petőfi Sándor utcában naponta reggel 6 és este 8 óra között a jövőben tilos a várakozás. A döntést azzal indokolják, hogy az elmúlt időszakban számos jelzés érkezett a magyarszéki önkormányzathoz az utcában tapasztalható parkolási állapotok miatt. A szűk úttest mellett mindkét oldalon parkoló járművek leszűkítették az utat, ami már akadályozta a mindennapi közlekedést. Októberben néhány napon át zárva lesz az adóhatóság mohácsi ügyfélszolgálata. A NAV tájékoztatása szerint áramhálózati karbantartás miatt áramszünetre kell számítani az épületben, ezért október 15-én, 16-án és 22-én nem fogadják az ügyfeleket a Széchenyi téri kirendeltségen. Radnóti Miklósra emlékeznek jövő héten Mohácson. A költő 1944-ben, október 13-a és 24-e között tartózkodott a városban, amikor az erőltetett menet tagjaként Szerbiából Mohácson át hajszolták a halálba. Mohácson pár évvel ezelőtt a Szent János utcában, a volt Temaforg épületénél emléktáblát avattak Radnóti Miklós tiszteletére. Idén október 13-án, kedden délután 5 órakor tartanak megemlékezést és koszorúzást az emléktáblánál, ahová a lakosságot is várják. Időskorúak támogatásáról döntött a Szentlőrinci önkormányzat. A Város Humán Bizottságának tájékoztatása szerint a települési támogatásra a 80 évnél idősebbek lehetnek jogosultak, amennyiben családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 285 ezer forint. A lehetőségről a jogosultakat hamarosan levélben is tájékoztatja az önkormányzat. A kérelmeket november 10-ig

0: jelző táblákkal látja el az övezetet. Október 7-én Algyűn rendezték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei kispályás labdarúgó tornáját. A csapatok 4 pályán küzdöttek egymással a továbbjutásért, a tét az országos bajnoki cím elnyerése volt. Ez végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatnak sikerült, ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A második helyen a főváros, a harmadikon Baranya megye csapata végzett. A női kosárlabda NB1 szerdai játéknapján az NK Universitas Pécs a Cegléd otthonában lépett pályára. A pécsi együttes a meccsen 56-50 arányban kikapott ellenfelétől, így 3 forduló után 2 vereséggel és 1 győzelemmel összesen 3 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban október 18-án újra idegenben szerepel majd a csapat. Az együttes Győrben az Eto Basket otthonában lép pályára. 2 hét szünet után a hétvégén folytatódik a labdarúgó NB2. Október 10-én szombaton a 9. fordulóban újra mindkét baranyai csapat pályára lép. A HRN Kozár Miseleny ezúttal a DVTK-t fogadja hazai közönség előtt, míg a Szentlőrincre idegenbeli meccs vár a Videoton otthonában. Mindkét találkozó szombaton délután 5 órakor kezdődik majd. A bajnokság második fordulójából elmaradt 2 mérkőzést jövő héten pótolják be. Így október 13-án a Szentlőrinc újra pályára lép a DVTK otthonában. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, október 9-ét mutat a naptár. A mai nap a Dénesek névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. Mindjárt a Bahamen, nem sokára Anastasia, de mindenek előtt a Nickelback és a Photograph jön. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel. Még egyszer, jó reggelt, jó utat!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék egy kis segítség úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között, a 22-es és a 30-as kilométer között. Budapest felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapest felé tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a külső sávban, ne pedig az átterelt belsőben, onnan nem fog menni a felhajtás. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: elhiszem a mesét.
1: Best FM, a legjobb zenék a front után. Napközben lassan felszakadozik a felhőzet, 15-22 fokra és élénk szélre kell készülni. Folytatás és részletek a hírek végén, rögtön fél hét, jó reggelt! Sean Paul és Sasha közöse folytatja mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Modern magasból mentő járműveket szerzett be a katasztrófa védelem. Idősek települési támogatásáról döntöttek Szentlőrincen. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 8 új, modern, magasból mentő gépjárművet adtak át csütörtökön az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén. A 42 méteres Iveco járművekkel hatékonyabbá és biztonságosabbá válnak majd a beavatkozások, nem csak a tűzeseteknél, de a viharkároknál, épületkároknál is. A járművek beszerzése egy 3,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatás részeként valósult meg. A magasból mentő gépjárművek közül az egyik a pécsi hivatásos tűzoltóparancsnokságon áll majd készenlétben. Időskorúak támogatásáról döntött a Szentlőrinci önkormányzat. A Város Humán Bizottságának tájékoztatása szerint a települési támogatásra a 80 évnél idősebbek lehetnek jogosultak, amennyiben családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 285 ezer forint. A lehetőségről a jogosultakat hamarosan levélben is tájékoztatja az önkormányzat. A kérelmeket november 10-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, a Szentlőrinci közös önkormányzati hivatalnál. A női kosárlabda NB1 szerdai játéknapján az NK Universitas Pécs a Cegléd otthonában lépett pályára. A pécsi együttes a meccsen 56-50 arányban kikapott ellenfelétől, így három forduló után két vereséggel és egy győzelemmel összesen 3 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban október 18-án újra idegenben szerepel majd a csapat. Az együttes Győrben az Eto Basket otthonában lép pályára.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mámpa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Vénasszonyok nyara után kicsit mozgalmasabb időjárás köszöntött be, és erre kell készülnünk hétvégén is. A napsütés mellett sokszor lesznek felhők az égen, itt-ott futózáporok, 15-23 fok, ma is, holnap is, vasárnap ennél egy fokkal hűvösebb lesz, majd csak 12-20 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágerei közül, ez a Linkin Park dala, az In The End a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy mi van a vénasszonyok nyara után, az indián nyár után, még egy kis nyár. All Summer Long a következő órában Kid Rockkal. És jön a huligánzis. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvasar.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével, Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Október 13-án a Szellőszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Sophiane és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellőszepti Hóra látogatóközpontban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellőszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Már várják a jelentkezéseket a közigazgatási ösztöndíj programba. 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. A Mohácsért közalapítvány továbbra is várja a hátrányos helyzetű, Mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások jelentkezését. A 3,51%-os tanulmányi átlag feletti eredménnyel rendelkező fiatalok pályázhatnak. A támogatáshoz szükséges igénylőlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet beszerezni, vagy Mohács hivatalos honlapjáról lehet letölteni. A kérelmeket október 29-éig várják. Október 7-én Algyűn rendezték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei kispályás labdarúgó tornáját. A csapatok 4 pályán küzdöttek egymással a továbbjutásért, a tét az országos bajnoki cím elnyerése volt. Ez végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatnak sikerült, ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A második helyen a főváros, a harmadikon Baranya megye csapata végzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok október 9-én a tojás világnapján. Eminem és a Real Slim Shady kezd, nem sokára Topaz is itt lesz a New Millenniummal, aztán Sophie B. Hawkins és a Right Beside You, és így tovább, és így tovább. És persze várunk ma reggel is a közlekedési infókat a 0620 55 55 155-re. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között a Győr felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé viszont változás történt az 55-ös kilométertől a 33-asig. Már a saját oldalon az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelés megszűnt. Tehát a terelés elején és végén, azaz a 61-es és 55-ös, majd a 33-as és 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt. Azaz a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen időre készülhetünk ma, és a hétvégén kiderül az időjárás jelentés végén. Hát az biztos, hogy a nyugodt vénasszonyok nyarának vége, és egy kicsit mozgalmasabb lesz az időjárás. Napsütés, felhők, néha eső, és egy fokkal hűvösebb idő. Röviden összefoglalva ennyi. Még több időjárás és friss infók a hírekben, aztán a Lighthouse Family dalát, a High-t indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Négy városban rendeznek kamarai design heteket. Ma már 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Négy városban, Pécsett, Debrecenben, Egerben és Kecskeméten rendezik meg a Design 7 program sorozatot, ami október 8-ától 18-áig tart. Az országos programsorozat célja az, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. A Design Pécs idén a Vazareli évhez is kapcsolódik, és Pécsett több mint 50 eseményt kínál az érdeklődőknek. Várostörténeti nyomozójátékot indított a Csorba Győző könyvtár. A Látható Láthatatlanok címet viselő program az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült. A résztvevők Pécs belvárosának utcáit bejárva fedezhetik fel a helyi események emlékeit és történeteit, miközben egy online kérdéssor vezeti őket az egyes állomásokra. A játék körülbelül másfél-két órát vesz igénybe, és a PTE közgazdaságtudományi karától a tetjéig vezet az út. A részletekről a könyvtár weboldalán lehet tájékozódni. Két hét szünet után a hétvégén folytatódik a labdarúgó MB2. Október 10-én szombaton a 9. fordulóban újra mindkét baranyai csapat pályára lép. A HRN Kozár Mislány ezúttal a DVTK-t fogadja hazai közönség előtt, míg a Szentlőrincre idegenbeli meccs vár a Videoton otthonában. Mindkét találkozó szombaton délután 5 órakor kezdődik majd. A bajnokság második fordulójából elmaradt két mérkőzést jövő héten pótolják be. Így október 13-án a Szentlőrinc újra pályára lép a DVTK otthonában. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 9-e van péntek. Sok boldogságot a névnapos déneseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Híres szülinaposaink pedig John Lennon, aki 1940. október 9-én született, ugye nem kell bemutatni, de azért mégis. Angol énekes, gitáros, a Beatles tagja, Paul McCartney mellett minden idők legsikeresebb és legnagyszerűbb dalszerzője. ...1944-ben ezen a napon született John Entwistle, angol basszusgitáros, a The Who alapító tagja. ...1957-ben a mai napon született Tini Camusi, jamaikai reggae énekes leghíresebb száma, a Here Comes the Hot Stepper című dal, ami 1994 egyik legnagyobb slágere volt. 1973. október 9 megszületett Terry Balsamo, gitáros, az amerikai Evanescence tagja. A sort pedig a 78-as születésű Nicholas Byrne, az ír Westlife tagja zárja. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, október 9-e péntek reggele már igazán őszies, élénk szél fúj kint, hűvös is van, és marad is ez a fajta időjárás egész hétvégén. Részletek a hírekben, aztán énekel majd Whitney Houston. És jön a Blaha Louisiana is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Már várják a jelentkezéseket a közigazgatási ösztöndíj programba. 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási ösztöndíj programba. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. Októberben néhány napon át zárva lesz az adóhatóság mohácsi ügyfélszolgálata. A NAV tájékoztatása szerint áramhálózati karbantartás miatt áramszünetre kell számítani az épületben. Ezért október 15-én, 16-án és 22-én nem fogadják az ügyfeleket a Széchenyi téri kirendeltségen. Szigorítják a parkolási szabályokat Magyarszéken. A település önkormányzata a közösségi oldalán jelezte, a Petőfi Sándor utcában naponta reggel 6 és este 8 óra között a jövőben tilos a várakozás. A döntést azzal indokolják, hogy az elmúlt időszakban számos jelzés érkezett a magyarszéki önkormányzathoz az utcában tapasztalható parkolási állapotok miatt. A szűk úttest mellett mindkét oldalon parkoló járművek leszűkítették az utat, ami már akadályozta a mindennapi közlekedést.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Aki úgy érzi, kicsit elfáradt a munkahét legvégére, így péntek reggel 8 után 4 perccel tekerje följebb a hangerőt. Jön egy kis energialöket Martin Solvégtől, Rockin' Music készül a halott pénz, jön a Destiny's Child és a Dario G is a Carnaval de Paris-val. Jó reggelt, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Megszűnt a teljes útzár az 51-es főúton Dömsöt közelében, ahol korábban két autó ütközött a 48-as kilométernél, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as bevezetőn, lassabb az M5-ös az új kiépített terelésnél Ócsa és az M0-ás között, ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnap a front előtt még rövid nadrágban és pólóban bringáztam, 25 fok volt, durva. Hát mától ez már, és úgy néz ki, jövő tavaszig nem lesz így, de hát ennek van itt most az ideje, az ősznek, és sokat rövidülnek a nappalok októberben, bár már most is fura, hogy 6 után sötétedik. Több mint másfél órával lesz rövidebb egy nap hossza. Októberben így a hónap végén már jóval korábban fog sötétedni. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához, rögtön 8:30 a friss hírek végén részletek az igazi őszről, a következő fél órát pedig a Sixpence None the Richer dala indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Modern magasból mentő járműveket szerzett be a katasztrófa védelem. Idősek települési támogatásáról döntöttek Szentlőrincen. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 8 új, modern, magasból mentő gépjárművet adtak át csütörtökön az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén. A 42 méteres Iveco járművekkel hatékonyabbá és biztonságosabbá válnak majd a beavatkozások, nem csak a tűzeseteknél, de a viharkároknál, épületkároknál is. A járművek beszerzése egy 3,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatás részeként valósult meg. A magasból mentő gépjárművek közül az egyik a pécsi hivatásos tűzoltó parancsnokságon áll majd készenlétben. Időskorúak támogatásáról döntött a Szentlőrinci önkormányzat. A Város Humán Bizottságának tájékoztatása szerint a települési támogatásra a 80 évnél idősebbek lehetnek jogosultak, amennyiben családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 285 ezer forint. A lehetőségről a jogosultakat hamarosan levélben is tájékoztatja az önkormányzat. A kérelmeket november 10-ig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, a Szentlőrinci közös önkormányzati hivatalnál. A női kosárlabda NB1 szerdai játéknapján az NK Universitas Pécs a Cegléd otthonában lépett pályára. A pécsi együttes a meccsen 56-50 arányban kikapott ellenfelétől, így három forduló után két vereséggel és egy győzelemmel összesen 3 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban október 18-án újra idegenben szerepel majd a csapat. Az együttes Győrben az Eto Basket otthonában lép pályára.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt fenn a legjobb zenék. Felhők az éterben, és most már odakint is. Október 9-e van, péntek, megérkezett az igazi ősz, kicsit hűvösebb van, fúj a szél, felhők, néha napsütés, és hát további futó záporok sem kizártak, bár a beígért országos eső egyelőre sehol nincs. Jó lenne már nagyon. Brian Adams, és akkor jöjjenek a felhők az éterben. Cloud Number 9, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már a következő órában elhozza a laza vasárnap reggel hangulatát a Faith No More, szól majd az Easy.

0: és gondtalan dúdolás Rúzsa Magdival. Mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Pécsvár a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandilis. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkenyi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkenyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Október 13-án a Szellőszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Sophiane és a római birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Celeszetti Hóra Látogatóközpontban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Cellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Már várják a jelentkezéseket a közigazgatási ösztöndíj programba. 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. A Mohácsért közalapítvány továbbra is várja a hátrányos helyzetű, Mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások jelentkezését. A 3,51%-os tanulmányi átlag feletti eredménnyel rendelkező fiatalok pályázhatnak. A támogatáshoz szükséges igénylőlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet beszerezni, vagy Mohács hivatalos honlapjáról lehet letölteni. A kérelmeket október 29-éig várják. Október 7-én Algyűn rendezték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei kispályás labdarúgó tornáját. A csapatok 4 pályán küzdöttek egymással a továbbjutásért, a tét az országos bajnoki cím elnyerése volt. Ez végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatnak sikerült, ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A második helyen a főváros, a harmadikon Baranya megye csapata végzett.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsette a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig napközben is 20 fok alatt marad.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az órát a Párizsban élő brazil énekesnő Bob Sinclair múzsája Salomé da Bahia indítja, de itt lesz a Coldplay, aki triplázott Budapesten, Pitbull, aki duplázik, Zsáru Lashanti, a CNC Music Factory és a Beavers is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Két autó koccant korábban az 51-es főúton Dömsöt közelében, a 48-as kilométernél a teljes útzár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Baleset történt a 62-esen is Perkáta térségében, két autó ütközött, a 11-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelést építettek ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék, a CNC Music Factory után Zsárul és Ashanti közöse az Always on Time folytatja a péntek reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, dénesek, szülinaposok, őket lehet ma ünnepelni, és persze, ha van közlekedési info, azt is várom. Itt az ősz, alig lesz 20 fok ma, szél, néha felhők, néha napsütés, és még egy-egy futó zápor is benne van a pakliban.

Ezt a fem a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, és szerencsére már nincs plusz 40, és még nincs mínusz 40 fok sem, reméljük nem is lesz. Úgyhogy igazán ideális az idő egy jó túrázáshoz. Ráadásul holnap lesz a kék túrázás napja országszerte. Az október 10-ei rendezvényen 143 túra indul a teljes kék körön. A több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalat, vagyis az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az Alföld kék túrát 143 egy nap alatt lejárható túraszakaszra osztották. A rövidebb, könnyebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedésű szakaszokig mindenki találhat az erőnlétéhez és kedvéhez illő útvonalat. A túrázás természetesen ingyenes, de ezúttal regisztrációhoz kötött. Jó és tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek a munkaidő után. Itt a Besten pedig mindjárt szól a Back to Black dala, akár péntek, akár szombat, de most a Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt lesz majd az az előadó, aki 1988-ban elsőként nyert rapszámmal Grammy-díjat, Will Smith. Nem csak amerikai, magyar rapper is jön majd. Subbase Monster. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra. A hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Négy városban rendeznek kamarai design heteket. Ma már 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Négy városban, Pécsett, Debrecenben, Egerben és Kecskeméten rendezik meg a Design 7 program sorozatot, ami október 8-ától 18-áig tart. Az országos programsorozat célja az, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. A Design Pécs idén a Vazareli évhez is kapcsolódik, és Pécsett több mint 50 eseményt kínál az érdeklődőknek. Várostörténeti nyomozójátékot indított a Csorba Győző könyvtár. A Látható Láthatatlanok címet viselő program az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült. A résztvevők Pécs belvárosának utcáit bejárva fedezhetik fel a helyi események emlékeit és történeteit, miközben egy online kérdéssor vezeti őket az egyes állomásokra. A játék körülbelül másfél-két órát vesz igénybe, és a PTE közgazdaságtudományi karától a tetjéig vezet az út. A részletekről a könyvtár weboldalán lehet tájékozódni. Két hét szünet után a hétvégén folytatódik a labdarúgó MB2. Október 10-én szombaton a 9. fordulóban újra mindkét baranyai csapat pályára lép. A HRN Kozár Misleny ezúttal a DVTK-t fogadja hazai közönség előtt, míg a Szentlőrincre idegenbeli meccs vár a Videoton otthonában. Mindkét találkozó szombaton délután 5 órakor kezdődik majd. A bajnokság második fordulójából elmaradt két mérkőzést jövő héten pótolják be. Így október 13-án a Szentlőrinc újra pályára lép a DVTK otthonában. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, a csodás péntek őszi délelőtt aláfestő zenéi ebben az órában. Például Jennifer Lopez-dal az If You Had My Love, vagy DJ Sammy-től a Bryan Adams féle Heaven. Itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival, de csak is Fergie után. Big Girls Don't Cry, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Már is vége a Több mint testőr epizódnak Jennifer Lopez életében. Nemrég még arról pletykáltak, hogy testőrével szűrte össze a levet, kézenfogva látták ugyanis őket. Most viszont egy másik híresség, a country zenész Keith Urban tűnt fel a láthatáron, aki szintén elvált, és úgy tűnik egymásra találtak Jennifer Lopezzel.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt. Több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg kicsit a forgalom, majd Szárliget és Bicske között, főleg a külső sávban az erős tranzit forgalom miatt. Nem árt figyelni az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás csomópont közötti új terelésben. Aki az M0-ásra szeretne fölhajtani, az maradjon a saját oldalán, ne az átterelt belső sávot válassza, onnan ugyanis nem tud majd fölhajtani az M0-ásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Vénasszonyok nyarát őszi felhők váltották, így nagy szükség van a belső mosolyra. Jön az Inner Smile, a Texas slágere a délelőtt utolsó órájában, és természetesen magyar előadók is. Itt lesz például a Bagosi Brothers Company. Ha csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendület lesz én, ahogy előre visszalítem, s nem állt rá odakint. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Menüajánló a Best FM-en. A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csirkegulyás kanalas galuskával. Az A-menü fish and chips fokhagymás majonézzel, házi sült burgonyával, a B-menü házi szilvelekváros gűzgombóc vanília sodóval és mákszórattal. A C-menü sült dagadó kelkáposztás szalonnás kocka burgonyával, sült fokhagyma krémmel. A Paleo menü 3290 forintért, sült zellelkrémleves, körés napraforgó maggal, sertés burgundi, gyökérzöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat jókai bableves, az A menü rácharcsa, a B menü fánk baraszrekvárral, és végül a vegán menü 3290 forintért, tárkonyos burgonya gombócleves, gombaszték a brokkoli mártással, batátás sült zöldségekkel. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel, ékszerüzletekben portyázó tolvajokat fogtak. Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asztálya az idei, a mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy a folytatásban mi várható, a hírek végén hallhatnak. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak, több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvaj páros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy neten rendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A svéd Erik Prydz energiától duzzadó Piano című darabja indítja a délelőtt utolsó óráját, 5 perccel múlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok. Október 9-e van péntek, így hát sok boldogságot kívánok a névnapos déneseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Új terelést építettek az M5-ös Onócsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán, tehát a jobb oldali külső sávban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Futam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hírek Majoros Rita, Ricky Martin, Krisztina Aguilerával ebben a sorrendben a folytatás itt a Besten. Nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. A szervadományozásra irányul a figyelem, folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 26 év legsúlyosabb aszálya az idei, a mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több, mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei aszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy milyen idő várható a folytatásban, a hírek végén hallhatnak. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a holnapi donornapon. A Szervdonációs és Transplantációs Európa nap célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka. Valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap több munka is zajlik majd. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják. 3000 helyettesítő tanárral kezelnék az iskolakrízist Franciaországban. Őket 500 hátrányos helyzetű gimnáziumba küldik, és a túlóra pénzt is biztosítják nekik, miután tegnap ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára. Az országos mozgalom szeptember közepén robbant ki a párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjaival, azóta sorozatosak a tüntetések. A lerobbant infrastruktúra, a túlzsúfoltság és a tanárhiány miatt tiltakoznak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot, kellemes hétvégét, és igazán jó kis délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy enyém a terep és a legjobb zenéké. 6 óráig itt leszek, és olyanokat hozok, mint Madonna és az American Pie, de itt lesz mondjuk a Pam Funk MC's és a Freestylerrel, most pedig Ricky Martin, Christina Aguilera-val. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és Dash, Jól leszek újra slágere után. Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és azért ez a vidámság a hangomban, mert hogy napra pontosan 3 évvel ezelőtt, hogy először megszólaltam itt a Best FM-en, és én nagyon szeretem az ilyen dátumokat, az ilyen dolgokat megünnepelni, mert hogy egyszerűen számomra ez egy nagyon kedves nap. Úgyhogy én ünnepelni fogok ma délután, tartsanak velem, hallgassunk együtt isteni zenéket, és hát egyszerűen csak örüljünk annak, hogy péntek van, és itt a hétvége, és ha valakinek egy kis mosolyt tudok csalni az arcára, már megérte. Mondjuk az Animal Cannibals dalával jön a takarítónő, de itt lesz majd a For the Cause és az Ain't No Sunshine, jön majd Beyoncé is, most pedig Sola Ámával megy tovább a délután. Legyen szép a napjuk!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, az utakon ma is ott vagyok önökkel. Bármilyen információm van, amit az utakról kapok, már adom is tovább. Például, hogy az M1-es autópályán Budapest felé ma is erős a forgalom, sőt, szerintem ez az erősség még fokozódni fog, így a hétvége közelettével. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autó csomópontjánál egy műszaki hibás furgon is vesztegel. A 17-es kilométernél a külső sávot el is foglalja, ezért lassulnak az autósok, amely kihat már az M0-ás autóút forgalmára is. Nagyon köszönöm ezt az infót is, várom a többit is, 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM 101.7 Best FM A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, a hallgatóink már nagyon a hétvégében vannak, így egy óra előtt, pár perccel péntek délután, mert hogy több olyan üzenet is érkezett már, hogy jó, oké, feladtuk már, abba hagytuk a munkát, még egy kicsit itt vagyunk az irodában, és aztán indulunk haza, jöhet a hétvége. Úgyhogy én akkor egy-két buli slágert hozok a következő órában, csak hogy könnyebb legyen elindítani a hétvégét. Itt lesz már Sean Paul és a Vivi Burnin. És jön majd az Aria is.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltozték. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, ami rám fárt már rég. De haragudj, hogy csak kicsikét faramúci vagyok, de mit ártaték. De tegve nem is írok, nem is az ártaték.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Pécs már a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Go B és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
4: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
5: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Go B és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével, Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
6: Október 13-án a Celleszepi órában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Celleszepti Hóra Látogató Központban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Celleszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, dél-afrikai jogászi a Nobel-békedíj, rekordot döntött a magyar turisták száma Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg is olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. A beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot, tette hozzá. A miniszterelnök a vagyonadó, a kataadózás és az ECHO professzionális sportolókat érintő változásainak részleteiről is beszélt. Elindul jövő héten a betegelégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. Minden eddiginél több magyar nyaralt a horvát tengerparton. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött Horvátországban, ami 10-12%-os növekedés tavalyhoz képest. Idén is a Kvarneröböl vonzotta a legtöbb magyar vendéget, a második helyen az Isztria, a harmadikon pedig Zadar megye áll. A települések között Crikvenica, Porecs és Rovinj tarolt, de a legnagyobb növekedést Dubrovnikban regisztrálták. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így péntek délután pláne, amikor is már tényleg nagyon a hétvégében vagyunk. Én Majoros Rita vagyok, Justin Timberlake és Timbaland pedig segít nekünk ebben a hétvégi lendületben, hangulatban. Érkezik a Sexy Back, jön a Love Message, itt lesz Azaria is, most pedig Sean Paul-lal indul ez az óra. Itt a Bibi Burnin, szép napot!
0: Best FM, a

0: legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best FM a legjobb zenék. Ahogy már az előző órában is említettem, ma van pont kereken 3 éve, hogy elkezdtem itt dolgozni a Best FM-nél. Szeretem megünnepelni az ilyen napokat. Például azzal, hogy a napkérdése is ehhez kapcsolódik. Jobban mondva, az a kérdés, kinek melyik volt a legjobb munkahelye, és miért az volt a legjobb? Ma erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide is jöhetnek az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a válaszokat. És természetesen egy kép is kikerült, úgyhogy várom a kommenteket is. Cserébe egy isteni dalt hozok, ami garantáltan elindítja a hétvégét. Inikámozi, Here Comes the Hot Stepper, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten baleset történt az Árpád hídon, úgyhogy az autózóknak ezzel kell számolnia, illetve az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalommal, több helyen szakaszos torlódás van, az új terelésben Szárliget és Bicske között pedig főként a külső sávban van az erős tranzitforgalom miatt lassulás. Egy autó és egy kis teherautó ütközött az M7-esen a főváros felé Székesfehérvárnál, a 67-es kilométernél a külső sáv zárva, a kialakult dugó legalább 2-3 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfokat. Ha látnak valamit az utakon, tényleg bárhol, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nenne és a Későre jár. A folytatásban friss hírek jönnek, mert elérkezünk pár perc múlva délután 2 órához. Utána érkezik egy isteni dal. Tökéletes péntek délutára. Simply Red Sunrise.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrás jut jövőre az egészségügyben. Dél-afrikai jogászé a Nobel békedíj, változik az időjárás, megérkezik az igazi ősz. Villányi Eszter vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy, ezt a miniszterelnök jelentette be a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése lesz. Kitért rá, hogy több 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd, amelyek első körben a térd és csípőprotézis, illetve a szürkehályok kezelését célozzák. A többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer átalakítását is említette a kormányfő. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak, több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy neten rendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütéssel számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek melyik volt a kedvenc munkahelye eddig, és miért pont az volt a legjobb, vagy éppen a kedvenc? 0620-55-55-155, ide várom a válaszokat, mert hogy ez a nap kérdése. 2 óra múlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Simply Red dala, már itt is a Sunrise. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Kinek melyik volt a legjobb munkahely eddig, és miért pont az volt a legjobb? Na nézzük Éva üzenetét erre a kérdésre. Nekem az első munkahelyem volt a kedvencem, pedig nem ott kerestem a legtöbbet. Fiatalok voltunk, sokat nevettünk, és olyan közösség voltunk, hogy munka után is együtt maradtunk beszélgetni. Ma már mindenki szétszóródott, de hogyha találkozunk, ott folytatjuk, ahol abba hagyjuk. Imádom. László is írt, én a régi gyárat mondanám. Kemény munka volt, de becsülete volt annak, amit csináltunk. Tudtuk, hogy számíthatunk egymásra, ha baj van. Ma már nyugdíjas vagyok, de a régi kollégákkal még mindig összejárunk. Szerintem ez mindent elmond. Az biztos. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Vannak még hasonló élmények, emlékek, amiket szívesen felidéznének a mai délutánon a kedvenc munkahelyükkel kapcsolatban? Írhatnak. Patoljunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Jöjjön egy kis nosztalgikus péntek délután itt a Best FM-en, mondjuk Shanice dalával I Love Your Smile. Hát folytatódhat a nosztalgia itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Budapestről kaptam az infót, hogy a Tököli út Hungária körút kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell, vagyis Zugló vasútállomásnál egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani, illetve az M6-oson a főváros felé Nagytétén térségében közel az M0-ás csomóponthoz két autó ütközött, a 16-os kilométernél a leállósávon halad a forgalom. Egy autó és egy kis teherautó pedig az M7-esen ütközött, a főváros felé Székesfehérvárnál korábban a 67-es kilométernél zárva a külső sáv, a dugó pedig 2-3 km. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, várom a folytatásban. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvasar.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Október 13-án a Szellaszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellaszepti Hóra Látogatók Központban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Pécsett is lesznek programok a Kamarai Design hetek alkalmából. Szentlőrincen is keresik már a város karácsonyfáit. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 4 városban, Pécsett, Debrecenben, Egerben és Kecskeméten rendezik meg a Design hét program sorozatot, ami október 8-ától 18-áig tart. Az országos programsorozat célja az, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. A Design Pécs idén a Vazareli évhez is kapcsolódik, és Pécsett több mint 50 eseményt kínál az érdeklődőknek. Szentlőrincen is keresik a város leendő karácsonyfáit. Az önkormányzat a tervek szerint a város több pontján is állítana mindenki karácsonyfáját. Tarcsapusztán, az MBH-ban környékén, a Városháza Kastélyparkban és a buszforduló zöld területén is. Lakossági felajánlásokat várnak azoktól, akiknek van a birtokukban ilyen fenyő, és azok kivágása, elszállítása biztonságosan megoldható. A felajánlásokat október 26-áig várják. Az önkormányzat munkatársai pedig október utolsó napjaiban személyesen is megtekintik a felajánlott fákat, hogy kiválasszák a leendő karácsonyfákat. További információ a szentlőrinci önkormányzattól kérhető e-mailben vagy telefonon. November 16-a és 25-e között rendezik az idei Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált, ahol ezúttal 6 magyar alkotás verseng majd. A témák között a hirtelen jött hírnév, a függőség, az iskolarendszerből kisodródó kamaszok, illetve az idősellátás útvesztői is szerepelnek, közölték a szervezők hozzátéve. A filmek ugyanazt a kérdést vetik fel: mennyire meghatározóak életünkben a családi, társadalmi és történelmi örökségek. A filmeket Budapesten és 8 vidéki városban, köztük Pécsett is bemutatják majd. 2 hét szünet után a hétvégén folytatódik a labdarúgó MB2. Október 10-én szombaton a 9. fordulóban újra mindkét baranyai csapat pályára lép. A HRN Kozár Mislány ezúttal a DVTK-t fogadja hazai közönség előtt, míg a Szentlőrincre idegenbeli meccs vár a Videoton otthonában. Mindkét találkozó szombaton délután 5 órakor kezdődik majd. A bajnokság második fordulójából elmaradt két mérkőzést jövő héten pótolják be. Így október 13-án a Szentlőrinc újra pályára lép a DVTK otthonában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton napközben ismét több felhő érkezik fölénk dél-délnyugat irányából. Eső, zápor napközben szórványosan alakulhat ki, estétől azonban egyre nagyobb területen számíthatunk csapadékra. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, reggel 10, napközben legfeljebb 18 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Mondjon bárki bármit, a péntek a héten a legszebb nap. Kellemes délutánt kívánok a mikrofonnál, este 6-ig H. Horváth László. Ha már péntek, akkor lazítunk, készülünk a hétvégére. Ez válogatom a dalokat. Itt van elsőként Nelly Furtado, I'm Like a Bird.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

0: 2024! Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 101 Hit Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, előtte viszont még mindig van egy hallgatói segítségkérésem, ugyanis a belvárosban elveszítettek egy lakcímkártyát, méghozzá Horváth Tamás nevére kiállítva. A tulajdonos arra kéri a megtalálót, hogy a lakcímkártyát adja le a rendőrségen. Folytatódik a zenei maraton, érkezik a New Level Empire, Bob Marley, most pedig Shaggy, ez már a Bombastic a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Megérkezett a hideg front, tegnap még 26-27, ma 16-17 fokot méretünk, szóval egy laza tízessel van kevesebb, és körülbelül 2 mm csapadékot mondanak. Sajnos a szombat és a vasárnap meglehetősen kellemetlen lesz. Esős, felhős, szeles, ráadásul még 2 front is érkezik, éjszaka jellemzően 8-10, napközben maximum 15-16 fokra készülhetünk. A következő hét 16 fokkal nyit, a legmelegebb majd csütörtökön lesz, ott nagyjából 20 fokra készülhetünk, míg a leghidegebb éjszaka szerdán hajnalban, ott összességében 2-3 fokra érdemes számítani. Időjárás után dalok, hamarosan hozom a 90-es klasszikust 96-ból, velünk lesz a Brit Faithless és az Insomnia, előtte játszik Avril Lavigne, Skater Boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, mikor indulunk már?
3: Gyerekek, amint beindul az autónk.
4: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
5: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Dolgoznak a szakemberek a Pollák-strandon, meg is lesz neki az eredménye, hiszen jövőre felmelegített víz mellett 7 hónaposra fog bővülni a szezon. Ezzel kapcsolatban bővebben információkat a Pécs Aktuál híroldalon lehet találni. Hamarosan jönnek a friss hírek délután 4 órakor, mellőtte itt a páros, a duett, Michael Jackson és kishúga Janet Jackson, 1995-ből szól a Scream a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan jön majd az az énekes, aki már fellépett Pécset, ő nem más, mint Seal, tőle szól az Amazing. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Már várják a jelentkezéseket a közigazgatási ösztöndíj programba. Szombaton többfelé számíthatunk újra csapadékra. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. Októberben néhány napon át zárva lesz az adóhatóság mohácsi ügyfélszolgálata. A NAV tájékoztatása szerint áramhálózati karbantartás miatt áramszünetre kell számítani az épületben. Ezért október 15-én, 16-án és 22-én nem fogadják az ügyfeleket a Széchenyi téri kirendeltségem. A Mohácsért közalapítvány továbbra is várja a hátrányos helyzetű, mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások jelentkezését. A 3,51%-os tanulmányi átlag feletti eredménnyel rendelkező fiatalok pályázhatnak. A támogatáshoz szükséges igénylőlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet beszerezni, vagy Mohács hivatalos honlapjáról lehet letölteni. A kérelmeket október 29-éig várják. 30 km/h sebességkorlátozást vezetnek be Siklós keleti város részében. A Barta, Szegfű és Szársomjó utcák által határolt területen élők kezdeményezték a módosítást, mert az elmúlt években megnőtt az átmenő forgalom, és gyakorivá váltak a gyors hajtások is, ami különösen veszélyes a gyalogosokra, akik járda hiányában az úttest szélén közlekednek. Az önkormányzat hamarosan az új sebességhatárokat jelző táblákkal látja el az övezetet. Október 7-én Algyűn rendezték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei kispályás labdarúgó tornáját. A csapatok 4 pályán küzdöttek egymással a továbbjutásért, a tét az országos bajnoki cím elnyerése volt. Ez végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatnak sikerült, ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A második helyen a főváros, a harmadikon Baranya megye csapata végzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton napközben ismét több felhő érkezik fölénk dél-délnyugat irányából. Eső, zápor napközben szórványosan alakulhat ki, estétől azonban egyre nagyobb területen számíthatunk csapadékra. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, reggel 10, napközben legfeljebb 18 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra múlt pontosan 4 perccel, további kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Nagyon sok helyen lejárt már a munkaidő, úgyhogy nagyobb forgalom az utakon, tehát csak óvatosan, és messze várom a közlekedési információkat. Én pedig indítom a zenei maratont, itt van elsőként Szildala, szól az Amazing.
0: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Október 16 és 18 között rendezik a 60. Pécsváradi Lányvását olyan fellépőkkel, mint például a 4-es Street, ők pénteken este 7 órakor lépnek a színpadra, Daniel Fi pedig fél 10-től. Aztán szombaton érkezik a Neoton este 7-kor, őket követi a Bagos Irvadios Company 21 óra 30 perctől, de egyébként ott lesz még mellettük a Góbé, valamint a Trio Mandili is. Hamarosan folytatjuk az adózási tanácsokkal, addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz például Christina Aguilera és a Beautiful, adom a 90-es klasszikust a Jazz Megasztól. Mit tehet a sejt? Ez pedig a US3 és a Cantaloupe a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, Fantasia.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sej?
2: Mit tehet a sej?
1: Mit tehet a sej?
2: Aki mit se sej?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza,

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: A hétfői adásban vendégem volt Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. A vele készült beszélgetés ismétlése következik. Ki kérhet részletfizetést?
2: Az automatikus részletfizetést a magánszemély kérelmére lehet engedélyezni. Ideértve az egyéni vállalkozót és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyt is. A benyújtott kérelem alapján a NAV a nyilvántartott, például az adószámla értesítőben jelzett, legfeljebb 2 millió forint összegű adótartozásra naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. A részletfizetés az adó esedékessé válását megelőzően is engedélyezhető. Nem engedélyezhető a kedvezmény a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére, a levont jövedelemadóra és a magánszemélytől levont járulékokra.
1: Hogyan lehet benyújtani a kérelmet?
2: Az automatikus részletfizetésre vonatkozó kérelmet papíralapon a NAV megyei adó- és vámigazgatóságainál, elektronikus úton a FAM 01 űrlapon vagy az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás használatával az Autres űrlapon lehet benyújtani. Az elektronikus útra kötelezettek kizárólag elektronikusan nyújthatják be a kérelmet. A papír alapú kérelmet levélben vagy formanyomtatványon lehet eljuttatni a NAV-hoz. A gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes a kérelmet az állandó lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes igazgatóságnál benyújtani. A formanyomtatvány elérhető a NAV honlapján.
1: Mi történik akkor, hogyha az adózó nem fizeti pontosan a részleteket?
2: Érvényét veszíti az automatikus részletfizetés, ha az adózó a részleteket nem teljesíti. Ekkor a még fennálló tartozást késedelmi pótlékkal együtt egy összegben kell megfizetni. A NAV honlapján, a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infovonalon, vagy bármelyik NAV ügyfelszolgálaton.
1: A beszélgetés ismétlését követően a folytatódik a zenei maraton Bányolex-szel, valamint a Schleppel.
3: Zavaros az este,

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Október 9-e péntek van, névnaposok a Dénesek, valamint az Ábrahámok. Jönnek a születésnaposok, 74 éves Sharon Osbourne, ő volt Ozzy Osbourne felesége. 55 éves Zakariás Éva színésznő, és 42 éves Szabó Kimmel Tamás színész, akit láthattunk a Pappapíjában, az Apró mesékben, legutóbb pedig a Belédestem sikerfilmben. Hamarosan friss hírekkel és információkkal folytatjuk, mielőtt érkezik a Follow the Flow és az Anyám mondta.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy amerikai DJ-vel folytatjuk, aki 2003-ban Grammy-díjat is kapott. Ő nem más, mint Roger Sanchez, tőle szól az Another Chance, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pécs már a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbi és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
3: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
1: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízivilágban és szaunavilágban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Október 13-án a Szellőszepi Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Celeszetti Hóra Látogatóközpontban. Ezt a nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Cellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Pécsett is lesznek programok a kamarai design hetek alkalmából. Szentlőrincen is keresik már a város karácsonyfáit. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 4 városban, Pécsett, Debrecenben, Egerben és Kecskeméten rendezik meg a Design 7 program sorozatot, ami október 8-ától 18-áig tart. Az országos program sorozat célja az, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. A Design Pécs idén a Vazareli évhez is kapcsolódik, és Pécsett több mint 50 eseményt kínál az érdeklődőknek. Szentlőrincen is keresik a város leendő karácsonyfáit. Az önkormányzat a tervek szerint a város több pontján is állítana mindenki karácsonyfáját. Tartsa pusztán az MBH-ban környékén, a Városháza Kastélyparkban és a buszforduló zöld területén is. Lakossági felajánlásokat várnak azoktól, akiknek van a birtokukban ilyen fenyő, és azok kivágása, elszállítása biztonságosan megoldható. A felajánlásokat október 26-áig várják, az önkormányzat munkatársai pedig október utolsó napjaiban személyesen is megtekintik a felajánlott fákat, hogy kiválasszák a leendő karácsonyfákat. További információ a Szentlőrinci önkormányzattól kérhető e-mailben vagy telefonon. November 16-a és 25-e között rendezik az idei Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált, ahol ezúttal 6 magyar alkotás verseng majd. A témák között a hirtelen jött hírnév, a függőség, az iskolarendszerből kisodródó kamaszok, illetve az idősellátás útvesztői is szerepelnek, közölték a szervezők hozzátéve. A filmek ugyanazt a kérdést vetik fel, mennyire meghatározóak életünkben a családi, társadalmi és történelmi örökségek. A filmeket Budapesten és 8 vidéki városban, köztük Pécset is bemutatják majd. 2 hét szünet után a hétvégén folytatódik a labdarúgó NB2. Október 10-én szombaton a 9. fordulóban újra mindkét baranyai csapat pályára lép. A HRN Kozár Misleny ezúttal a DVTK-t fogadja hazai közönség előtt, míg a Szentlőrincre idegenbeli meccs vár a Videoton otthonában. Mindkét találkozó szombaton délután 5 órakor kezdődik majd. A bajnokság második fordulójából elmaradt 2 mérkőzést jövő héten pótolják be. Így október 13-án a Szentlőrinc újra pályára lép a DVTK otthonában.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton napközben ismét több felhő érkezik fölénk dél-délnyugat irányából. Eső, zápor napközben szórványosan alakulhat ki, estétől azonban egyre nagyobb területen számíthatunk csapadékra. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, reggel 10, napközben legfeljebb 18 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ani, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor a Besten, és ha már 3 óra, nem sokkal később kezdődik a Pécs Café Light, vendégem lesz majd többek között Ivancsics Ilona, Jászai Imre díjas színésznő. Most pedig jönnek az Alok számolatlanul és megállás nélkül, itt van elsőként a Roger Sanchez, Another Chance.
2: 101.7 Best FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Szívesen mondanám azt, hogy szervezzen szabadtéri programot, csak hát időjárásunk nem akar hozzá asszisztálni, ugyanis holnap reggel 9-10 napközben a 13-14 fok a jellemző 8 mm esővel. A csapadék marad vasárnap is, sőt ott ráadásul érkezik egy hidegfront, amitől az ízületi fájdalmak erősödhetnek, míg reggel 10 napközben 15-16 fok lesz, és a következő hét is 16 fokkal nyit, a legmelegebb csütörtökön várható 19-20-as csúcsokkal, míg a leghűvösebb szerda hajnalban lesz, ott összességében 2-3 fokot mér. Életünk. Időjárás után dalok, itt a Blacketek az új évezredből, szól a Hát lesz a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést a Buzás László pécsi kertészmérnökkel az őszi teendőkről, ezúttal a komposztálásról lesz szó.
1: Kiszedjük a nyári növényeket, azokat lehet komposztra is tenni. Nem csak virágos kert van, hanem hát zöldséges kert is. Ha egészségesek a növények, amit kiszedünk, akkor az mehet a komposztba. De ha beteg a növény, azt ne tegyük a komposztba. Ezen kívül olyan anyagot se, ami nem odavaló, tehát ilyen, hogy kő, vagy drót, vagy műanyag, vagy egyebek, ezek nem valók a komposztba, de mint említettem, a beteg növény semmiképpen, és ha gyomot szedünk ki, ha már magot érlelt a gyom, azt se tegyük a komposztba, hiszen a gyommag az képes évekig elfeküdni, tehát anélkül, hogy kicsirázna, tehát ha nem is jövőre, de akár 2 vagy 3 év múlva is ki tud csirázni. Tehát magot érlelt gyomot semmiképpen ne tegyünk bele a komposztba. Aztán arra is kell ügyelni, hogyha a komposztba egy 15-20 centi vastag réteg növényt raktunk, akkor arra legalább 5 centi vastag földet is tegyünk, és így biztonságosabb, hogy a alulról jövő hát talajlakó élőlények ezek átalakítják a szerves anyagot, tehát a lebontják a szerves anyagot a növények számára felvehető tápanyag formára. Most ehhez, hogy ez bekövetkezzék, ehhez a komposztot olyan helyre kell telepíteni, ahol föld van, tehát szilárd burkolatra ne tegyünk komposztládát, vagy komposzthalmot, hanem csak ahol föld van, hiszen a talajból jönnek föl a talaj élőlények, és azok végzik el a munkát, tehát lebontják a növényi részeket többi növény számára felvehető állapotban. Hát a kertben körülbelül ezek azok, amiket elvégezünk az ősz folyamán. De nem csak ilyen kell gondolkodni, hanem ahol szobanövényt kitettünk nyárra, tehát kint nyaraltak szabadban, ott ha nem volt cserép alátét, hanem közvetlenül földre tettük a szobanövényt, akkor előfordulhat, hogy a cserépbe giriszta belemászik, és ez ugye nem kívánt dolog, hogyha a giriszta bekerül a cserép földjébe, és bevisszük a lakásba, hát ez eléggé utálatos dolog. Ezért, hogyha ilyen van, hogy földön volt a szobanövény, akkor a girisztát, hogy kiűzzük, bele kell meríteni teljes egészében a cserepet vízbe, és hát egy negyed óra, fél óra múlva a giriszták feljönnek a föld felszínére, mert ugye nem kimultiválják a vizet, és ezért így el lehet távolítani őket.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottam.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kurtítják a műtéti várólistákat, jöhetnek az éjszakai operációk, életet menthetnek a lelki vészjelzések. Felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
2: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is.
1: Elköltötte a számlájára tévesen átutalt, csaknem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törleszt, de ez nem sikerült. Sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.

What's going on? We got mini skirts and maxi skirts and afro hairdos. Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Because you know Nassau's got sunshine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Pécsváradi Leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Stau Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Október 13-án a Szellaszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Teherkocsik, buszok, egy ideig olcsóbb lesz a gázolaj, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. 2 milliárdos zsarolás, lecsaptak az álügynökökre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb, mint 1/5 vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. A vagyonvisszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak álrendőrök egy férfit, azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a 3 tettesre a nyomozók. Két férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
6: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
5: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Drákói szigorral büntetnék a magyarok a közutak rémeit. Már papírunk is van arról, hogy brutális volt a nyár. Gyümölcs cseperedik a Balaton medrében. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya az idei. A mérések kezdete óta nem volt még soha ilyen brutális szárazság. A Hungaromet adatai szerint harmadannyi eső esett nyáron, mint amennyi ilyenkor szokott. A középhőmérséklet pedig 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, megközelítve a 23,5 fokot. Nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem az azt megelőző egy év is. Görög dinnyenő a Balaton kiszáradt medrében, Bogláron, a csavargőzös műemlékhajónál. A nádas mellett 5-6 kis gyümölcsre bukkantak, amelyek magvait feltehetően a környéken nagyszámban előforduló madarak szórhatták el még korábban. Reggel a tó átlagos vízállása 29 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez úgy 90 centivel marad el a sok évtizedes átlagtól. Sokaknak a szervát ültetés jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Többek között erre hívják fel a figyelmet holnap a donornapon. Az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatója Mihály Sándor szerint nehéz kérdésről van szó, amiről egyszerűen muszáj beszélni.
2: Hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás péntek estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinél kitörő örömet okoz az, hogy elindult a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a munkahéttől. Érkezik most Sean Paul és a Temperature.
3: Ez a Night Shift a Best.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami 43 éves. Ez D plus D és a Sucker DJ. Az akkori hip-hop egyik igazi úttörője, Marley Marl gondolta el és valósította meg. Viszont az igazi siker, az igazi áttörés 7 évvel később, 1990-ben érkezett, amikor a brit Ben Librand új remixet készített belőle, és egy kicsit átgondolta, mondhatni kiegészítette az amerikai TV-film sorozat I Dream of Genie-nek a főcímdalával, így összehozta azt, hogy a 80-as évek hip-hopja találkozott a 60-as évek televíziózásával. Hát, hogy mi lett belőle, az jön a következő 3 perc 38 másodpercben. Deep Sucker DJ. Turn up the music.

DJ, so listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a történelem megmutatta azt már nekünk, hogy igazán az működik jól, ami a valós életből van merítve, és a következő dal is így van, hiszen az alapkoncepciót Will I Am álmodta meg, pontosabban egy volt kapcsolatában elkövetett hibái inspirálták. Így született meg a Black Eyed Peas-től a Don't Lie, ami amúgy az egyik legsikeresebb dala a formációnak akkoriból, amikor még teljes volt így fölgivel kiegészülve. Na, de elég ebből, Don't Lie, Black Eyed Peas, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Anesthesia és a Paid My Dues. A cím, aminek a magyar fordítása nagyjából ennyi lenne, hogy megfizettem az árát, és hát ő bőven megfizette az árát, hiszen fiatalon krónbetegséggel küzdött, a zeneiparban pedig mindenki öregebbnek nézte, mint valójában, hiszen annyira érces volt a hangja, annyira fejlett volt a hangja, plusz az sem segített nagyon, hogy volt vagy 156 cm magas, mondjuk most is annyi körülbelül. Tehát egy ilyen igazi túlélő himnuszról beszélhetünk, ami arról szól, hogy bármilyen akadályokat görget az élet eléd, hát nem megállni kell, hanem azokat átugrani, vagy valahogy átvészelni. Anesthesia, Paid My Dues, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt az a dal, ami a 18 éves Christina Aguilerát egyből a világsztár kategóriába repítette, és nagyon jól is sikerült, hiszen 5 héten át vezette az amerikai Billboard listát, plusz a biztonság kedvéért egy Grammy-díjat is hozott a mi Christinánknak. Ez a Genie in the Bottle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz 500 milliárd jut az egészségügyre, béremelés a szociális ágazatban, nem tisztul a kép. Ellopták a persejpénzt a jászapáti templomból. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
2: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítmény romlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás.
1: Persejpénzt, úgy 3000 forintot lopott a jászapáti katolikus templomból egy 19 éves lány, és magával vitte a hittanteremből a falra szerelt tévét, meg a távirányítót. Vádat emeltek ellene. Miután a nyári büntettet úgy követte el, hogy egy másik ügyben korábban elítélték és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, most börtönbe küldené és a közügyektől is eltiltaná őt az ügyészség. A Jászberényi járás bíróság dönt majd ügyében. A folytatásban hűvösebb időre sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt 3 perccel, úgyhogy azt tudom mondani, hogy robogunk, de nagyon vadul a hivatalos hétvége felé, úgyhogy a legjobb zenékkel hozok egy kis aláfestő zenét ehhez. Jön az ATB, ez a The Fields of Love.
3: Ez a Night Shift a

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalban kevés nagyobb világsztár szerepelhetett volna, mint amennyi szerepel. Kezdjük az elején. Van egyszer ugyebár Tupac. A zenét és a beatet Dr. Dre-nek lehet köszönni, és még a biztonság kedvéért Roger Troutman is hallható a dalban, bár igaz, hogy az ő hangját egy ilyen talkboxsal elferdítették, elcsúfították, ő adja ezt a robothangot benne, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor Joe Cocker Woman to Woman című dalát is felhasználták a következő közel 4 percben, és hát egy elég erős marketinget kapott ezzel Kalifornia. Ez Tupac és a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan úriember, aki bár New Yorkban született, attól függetlenül Magyarországon alkotott, de azért a tengeren túlon is bőven megállná a helyét. Ő nem más, mint Király Viktor, tudjuk nagyon jól, itt a Megasztárban tűnt fel, aztán Amerikának megmutatta magát az amerikai Voice-ban, de valahogy ott az áttörés nem jött össze neki. Pedig nagyon jó dalokat csinált, mint például a következő, ami egy igazi tűzről pattan, tüzes dal. Ez a Fire!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tegnap szerintem Rihanna nagyon, de nagyon kiakasztotta a rajongóit, főleg azokat, akik a zenéért szeretik, mert hogy egy interjúban elmondta, pontosabban megkérdezték tőle, hogy nagyjából hány dala van, amin így ül még és nincs kiadva. Ő gondolkodott egy picit, majd egy ilyen alapvető matek feladvánnyal akarta ezt nekünk elmondani, hogy durván 170 olyan dal van, amit nem adott ki, még nem mutatott meg a nagyvilágnak, de attól függetlenül ott van és bármikor elővehető. Ez úgy azért kicsit gáz, hogy kimondta, hogy nagyon már zenélni nem akar az életben. Úgyhogy Rihanna rajongók, hát sorry, így jártatok. Viszont amilyen van, az nagyon jó. Jön a Panda Replay!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. Vége az aranykornak, mélyponton a francia bortermelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyeskedését. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs kiszállás, nincs lazálás. Jönnek a legjobb zenék szépen egymás után rendezve. Az isteni Beyoncékhez most, ez a Halo.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy csodás péntek estén is üdv mindenkinek. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítőkezet nyújtok azoknak, akik teljesen, de teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap október 10-én Gedeon névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Bendegúzokat, a Dánieleket, a Danilókat, a Dánosokat, a Ferenceket, a Gedőket, a Leókat, a Samukat és a Sámueleket, na meg a Lioneleket is, úgyhogy Lionel Messi, innen is nagyon boldog névnapot kívánunk neked, nem biztos, hogy halljam, de talán eljut hozzá, és akkor küldünk nektek egy dalt, ez nem más, mint Janet Jackson és a Together Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban Pink nagyon, de nagyon odaszúrt az akkori világ celeb kultúrájának, és a következő dalban nagyon, de nagyon, de nagyon odapörkölt Paris Hiltonnak, Jessica Simpsonnak, Lindsay Lohannek, a jellegzetes megjelenésük miatt, és még sorolhatnám. És Pink üzenete nagyon, de nagyon egyszerű volt. A lányoknak nem kell butácskának látszani, és egy buta szerepet vállalni ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ennyi, pont és kész. Ja, és még egy Grammy jelölést is kapott a videóklip. Ennyi. Pink és a Stupid Girls. Indul!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk szerintem mindenki szívéből szól, hiszen leírja azt, hogy pénteken mi hogy érezzük magunkat. Elég volt a munkából, kezdődhet a hétvége, és ez a szám tipikusan az, de tényleg tipikusan az, ami vasárnap este és valamilyen szinten előhozza a pénteki feelinget. Ez Michael Gray és a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez egy történelmi dal a Simply Red életében, hiszen az addigi szólós, kicsit lassú hangzást felcserélték, felfrissítették egy sokkal táncosabb, funky ritmussal. És hogy mennyire jött be nekik, hát azt majd eldönti az idő, na meg ti. Ez a Something's Got Me Started.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás péntek éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem, hogy indul a péntek utolsó órája, tehát szó szerint már csak egy kis köpésre vagyunk a hétvégétől, ezért most jön nálunk Nelly Furtado és Timbaland, ez a Promises.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy nézzük meg, milyen idő vár ránk a hétvége hivatalosan első napján, szombaton, úgyhogy vágjunk is bele. 8 fokra ébredünk, 19 lesz nap közben, és lesz egy kis csapadék is a biztonság kedvéért, zápor zivatar formájában. Hogyha minden igaz, akkor 5 mm csapadék várható. A mai nappal érkező hidegfront ezt hozta nekünk. Jaj, de jó, van egy rossz hírem, vasárnap ez még majd a biztonság kedvéért rosszabb lesz, de addig még van egy kis időnk, úgyhogy most jöhet nálunk Lenny Kravitz, ez a The Chamber.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Please.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, meg kell mondanom őszintén, hogy nem vagyok egy ilyen nagy új hullámos magyar zene fanattól, függetlenül a következő úri embereket nagyon tisztelem, nagyon kedvelem, egyenként is, meg aztán utána egy csoportba verődve is, és többet nem hiszem, hogy kell mondani róluk, hiszen érkezik a Well Hello, mindenki ismeri őket és tudja az előéletüket, és Tédeni, hát őt is ismeri mindenki, és lassan tudja az előéletét. Közösen pedig megcsinálták azt, hogy mi zajlik mondjuk egy péntek esti diszkó előtt. Jön a diszkoklub! Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ha megvan, akkor lecsekkolni, ha ez is megvan és elnyeri tetszéseteket, akkor pedig belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig érkezik egy dal a 2000-es évek elejéről, amikor még minden a szerelemről és az ilyen és ehhez kapcsolódó sorozatokról szólt, hiszen jön Mark, és a Ments meg szerelem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Én kimondottam, viszont azért már várom a vasárnap estét, de most még csak a szombat jön, úgyhogy holnap este 8-kor megint találkozunk. Addig is jó éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, jó bulit, amit csak csináltok, jó? Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.